0: Bon FM, Mission Tropic Pass.
1: Hírek, hírek, hírek. Sportet webpostán. Hírek. Diés, hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Diska a poskoltyán. Irio, Volkswagen, T-Rock, Trita, Stegy, Adrenalin. Skölcsán, Szinja, Rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahopa, Prizrán, Paki Automobile, The Porsche, Pristina.